0: Napi onek niki.
1: Kadi kita kate sami.
0: Nah, kadi uenten pitutur pitutur. Uenten piteket piteket ane mahosan.

0: jeung Rike sampun ring sakone sanesi tengah. Rike ide nya dedek napi waskana.
1: Nyen
0: nyen deh.